enyemedre me sike oba mi nsama beta na mazutwa ezi wo sike twa beta ne nyana mende enyisi depo wo account enyemedre beta na roho enyemedre beta yara na roho enu ho enu wo jeye enu wo sune